Ragash dat Atlantif, if magav, chif magav, fele tereten if, korbitan kol magatulan kol una kozat nek is, damos tazarum mai fator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, maga magama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab.